0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett, a halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmazott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az olajmentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár literenként. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészek támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynöksége alapján. A szerbiai közlekedési rendőrség június 15-e és 21-e között fokozott ellenőrzést tart, amelynek célja az ittas, illetve pszichoaktív szerek hatása alatt vezető sofőrök kiszűrése, közölte a belügyminisztérium, írja az Euronews Srbija. Az akciót a Rotpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat keretében szervezik meg. Jégesi pusztított Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér szürkés színi füstcsíkot. Egyre gyakrabban használják az agyrothadás kifejezést arra a jelenségre, amikor az emberek túl sok időt töltenek felszínes, gyorsan fogyasztható online tartalmakkal, és ez hatása van a figyelmükre, gondolkodásukra, olvasási képességükre, valamint mentális közérzetükre. A médiapiac írása szerint a kifejezés különösen a közösségi média, a rövid videók és az algoritmusok által kínált végtelen tartalomfolyam kapcsán vált ismerté. A jelenség nem orvosi diagnózis, inkább figyelmeztető társadalmi metafora. Arra utal, hogy a gyors, töredezett, gyakran értéktelen tartalmak fogyasztása hozzászokása.

nyugtathatja az agyat az azonnali ingerekhez, miközben nehezebbé válhat az elmélyült olvasás, a hosszabb figyelem, az összetettebb gondolkodás vagy akár a csend elviselése. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. Az Union Zöldfoki Köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották. Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig, kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Aku Strings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: az enyémre.
1: Értesítés. A Standard Kommunális Közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A vízkimaradás Adán a következő utcákat érinti. Jönőá utca, a Pajrádo-Szávjevics utcától, a Doszitej-Obrádovics utcáig terjedő szakaszon. A Bránkó-Rádisevics utca, a Doszitej-Obrádovics utcától, a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon. Zmájovina utca, Pupin utca, Ráde-Popovics utca egy része, Doszitej-Obrádovics utca egy része, Petár-Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Víradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvízszolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Jönőá utca, a Pajrádos-Szávjevics utcától, a Doszidej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon, a Bránko-Rádisevics utca, a Doszidej-Obradovics utcától, a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon, Zmájovina utca, Pupin utca, Rádepopovics utca egy része, Doszidej-Obradovics utca egy része, Petár Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett, a halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmazott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az olajmentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár literenként. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészek támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynöksége alapján. A szerbiai közlekedési rendőrség június 15-e és 21-e között fokozott ellenőrzést tart, amelynek célja az ittas, illetve pszichoaktív szerek hatása alatt vezető sofőrök kiszűrése, közölte a belügyminisztérium, írja az Euronews Srbija. Az akciót a Rotpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat keretében szervezik meg. Jégesi pusztított Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér szürkés színi füstcsíkot. Egyre gyakrabban használják az agyrothadás kifejezést arra a jelenségre, amikor az emberek túl sok időt töltenek felszínes, gyorsan fogyasztható online tartalmakkal, és ez hatása van a figyelmükre, gondolkodásukra, olvasási képességükre, valamint mentális közérzetükre. A médiapiac írása szerint a kifejezés különösen a közösségi média, a rövid videók és az algoritmusok által kínált végtelen tartalomfolyam kapcsán vált ismerté. A jelenség nem orvosi diagnózis, inkább figyelmeztető társadalmi metafora. Arra utal, hogy a gyors, töredezett, gyakran értéktelen tartalmak fogyasztása hozzászoktathatja az agyat az azonnali ingerekhez, miközben nehezebbé válhat az elmélyült olvasás, a hosszabb figyelem, az összetettebb gondolkodás vagy akár a csend elviselése. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekez.

és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság hátcsoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Adai Rádió. Hírek minden órában. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett, a halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmazott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az olajmentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár literenként. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészek támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynöksége alapján. A szerbiai közlekedési rendőrség június 15-e és 21-e között fokozott ellenőrzést tart, amelynek célja az ittas, illetve pszichoaktív szerek hatása alatt vezető sofőrök kiszűrése, közölte a belügyminisztérium, írja az Euronews Srbija. Az akciót a Rotpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat keretében szervezik meg. Jégesi pusztított Vajdaság több településén is. Az ítélet idő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér szürkés színű füstcsíkot. Egyre gyakrabban használják az agyrothadás kifejezést arra a jelenségre, amikor az emberek túl sok időt töltenek felszínes, gyorsan fogyasztható online tartalmakkal, és ez hatása van a figyelmükre, gondolkodásukra, olvasási képességükre, valamint mentális közérzetükre. A médiapiac írása szerint a kifejezés különösen a közösségi média, a rövid videók és az algoritmusok által kínált végtelen tartalomfolyam kapcsán vált ismerté. A jelenség nem orvosi diagnózis, inkább figyelmeztető társadalmi metafora. Arra utal, hogy a gyors, töredezett, gyakran értéktelen tartalmak fogyasztása hozzászoktathatja az agyat az azonnali ingerekhez, miközben nehezebbé válhat az elmélyült olvasás, a hosszabb figyelem, az összetettebb gondolkodás vagy akár a csend elviselése. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvízszolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Jönőá utca, a Pajrádo-Szávjevics utcától a Doszidej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon, a Bránko-Rádisevics utca, a Doszidej-Obradovics utcától a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon, Zmájovina utca, Pupin utca, Rádepopovics utca egy része, Doszidej-Obradovics utca egy része, Petár Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Urok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigé. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: Itt fekszem.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvízszolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Jönőá utca, a Pajrádo-Szávjevics utcától, a Doszidej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon. A Bránko-Rádisevics utca, a Doszidej-Obradovics utcától, a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon. Zmájovina utca, Pupin utca, Ráde-Popovics utca egy része, Doszidej-Obradovics utca egy része, Petár-Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett, a halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmazott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az olajmentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár literenként. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészek támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynöksége alapján. A szerbiai közlekedési rendőrség június 15-e és 21-e között fokozott ellenőrzést tart, amelynek célja az ittas, illetve pszichoaktív szerek hatása alatt vezető sofőrök kiszűrése, közölte a belügyminisztérium, írja az Euronews Srbija. Az akciót a Rotpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat keretében szervezik meg. Jégesi pusztított Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér szürkés színű füstcsíkot. Egyre gyakrabban használják az agyrothadás kifejezést arra a jelenségre, amikor az emberek túl sok időt töltenek felszínes, gyorsan fogyasztható online tartalmakkal, és ez hatása van a figyelmükre, gondolkodásukra, olvasási képességükre, valamint mentális közérzetükre. A médiapiac írása szerint a kifejezés különösen a közösségi média, a rövid videók és az algoritmusok által kínált végtelen tartalomfolyam kapcsán vált ismerté. A jelenség nem orvosi diagnózis, inkább figyelmeztető társadalmi metafora. Arra utal, hogy a gyors, töredezett, gyakran értéktelen tartalmak fogyasztása hozzászoktathatja az agyat az azonnali ingerekhez, miközben nehezebbé válhat az elmélyült olvasás, a hosszabb figyelem, az összetettebb gondolkodás vagy akár a csend elviselése. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. Az Unión Zöldfoki Köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

anything. Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Oda. A valamikor innapredag transépületében nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett, a halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmazott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az olajmentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár literenként. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészek támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynöksége alapján. A szerbiai közlekedési rendőrség június 15-e és 21-e között fokozott ellenőrzést tart, amelynek célja az ittas, illetve pszichoaktív szerek hatása alatt vezető sofőrök kiszűrése, közölte a belügyminisztérium, írja az Euronews Srbija. Az akciót a Rotpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat keretében szervezik meg. Jégesi pusztított Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés odalett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér szürkés színű füstcsíkot. Egyre gyakrabban használják az agyrothadás kifejezést arra a jelenségre, amikor az emberek túl sok időt töltenek felszínes, gyorsan fogyasztható online tartalmakkal, és ez hatása van a figyelmükre, gondolkodásukra, olvasási képességükre, valamint mentális közérzetükre. A médiapiac írása szerint a kifejezés különösen a közösségi média, a rövid videók és az algoritmusok által kínált végtelen tartalomfogyam kapcsán vált ismerté. A jelenség nem orvosi diagnózis, inkább figyelmeztető társadalmi metafora. Arra utal, hogy a gyors, töredezett, gyakran értéktelen tartalmak fogyasztása hozzászoktathatja az agyat az azonnali ingerekhez, miközben nehezebbé válhat az elmélyült olvasás, a hosszabb figyelem, az összetettebb gondolkodás vagy akár a csend elviselése. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: Mi legyen velem?
1: Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra

0-24-7-843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett, a halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmazott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az olajmentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár literenként. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészek támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynöksége alapján. A szerbiai közlekedési rendőrség június 15-e és 21-e között fokozott ellenőrzést tart, amelynek célja az ittas, illetve pszichoaktív szerek hatása alatt vezető sofőrök kiszűrése, közölte a belügyminisztérium, írja az Euronews Srbija. Az akciót a Rotpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat keretében szervezik meg. Jégesi pusztított Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér szürkés színű füstcsíkot. Egyre gyakrabban használják az agyrothadás kifejezést arra a jelenségre, amikor az emberek túl sok időt töltenek felszínes, gyorsan fogyasztható online tartalmakkal, és ez hatása van a figyelmükre, gondolkodásukra, olvasási képességükre, valamint mentális közérzetükre. A médiapiac írása szerint a kifejezés különösen a közösségi média, a rövid videók és az algoritmusok által kínált végtelen tartalomfogyam kapcsán vált ismerté. A jelenség nem orvosi diagnózis, inkább figyelmeztető társadalmi metafora. Arra utal, hogy a gyors, töredezett, gyakran értéktelen tartalmak fogyasztása hozzászoktathatja az agyat az azonnali ingerekhez, miközben nehezebbé válhat az elmélyült olvasás, a hosszabb figyelem, az összetettebb gondolkodás vagy akár a csend elviselése. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: akkor szemtelen.
1: Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

0: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: A pontos idő 14 óra.
0: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató Ada.
2: A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
0: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett, a haláscsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmazott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár,

amelynek célja az ittas, illetve pszichoaktív szerek hatása alatt vezető sofőrök kiszűrése, közölte a belügyminisztérium, írja az Euronews Srbija. Az akciót a Rotpolba is az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat keretében szervezik meg. Jégeső pusztított Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér szürkés színű füstcsíkot. Egyre gyakrabban használják az agyrothadás kifejezést arra a jelenségre, amikor az emberek túl sok időt töltenek felszínes, gyorsan fogyasztható online tartalmakkal, és ez hatása van a figyelmükre, gondolkodásukra, olvasási képességükre, valamint mentális közérzetükre. A médiapiac írása szerint a kifejezés különösen a közösségi média, a rövid videók és az algoritmusok által kínált végtelen tartalomfogyam kapcsán vált ismerté. A jelenség nem orvosi diagnózis, inkább figyelmeztető társadalmi metafora. Arra utal, hogy a gyors, töredezett, gyakran értéktelen tartalmak fogyasztása hozzászoktathatja az agyat az azonnali ingerekhez, miközben nehezebbé válhat az elmélyült olvasás, a hosszabb figyelem, az összetettebb gondolkodás vagy akár a csend elviselése. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. Az Union Zöldfoki Köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, korzó 14-től 24 óráig, kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig aratóünnepség, rekreációs központ 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig, marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.
1: A kötelékek többé nem fontosak nekünk, egy ideje már egymásról is elfeledkezünk. Az egész rég nem emlékszünk.

anything. Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Let's do something. Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük meg!

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

Mission of the

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada uvek uz vas.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.